0: 匈牙利西部的巴拉顿菲莱德市是传统葡萄酒产区。该市的乔帕克贾斯迪酒庄建于19世纪中叶，如今受高温干旱冲击，土壤伤情恶化，葡萄藤长期缺水，果粒生长受限，酒庄面临严峻挑战。
1: Ahogy száraz ki a föld, ezért egyre inkább a csapadék rövid utalva. Ha a csapadék nem jókor érkezik, az azt jelenti, hogy ezek a pici bogyók nem feltétlenül fognak tudni megnőni. Ennél nagyobb gond is lehet, ha túl nagy a meleg és nagyon kevés a csapadék, akkor előfordulhat az is, hogy a növény egy idő után úgy dönt, hogy ő nem a szaporodásra, hanem a túlélésre fogja fordítani az energiáit.
2: És hát ez a helyzet, ez több rétű problémát okoz a szőlőnek is. Ezek a hőhullámos hősokok, ezek meg rontják a szőlőnek a minőségét, nem csak a mennyiségét, a beltartalmát. És ezáltal ugye nem feltétlenül keletkeznek olyan minőségű termékek, vagy termés, mint ami korábban.
0: 与此同时，持续的高温干旱导致葡萄早熟，留给酒庄采摘、加工、酿造的时间变得极为紧迫，也让葡萄酒的生产成本急剧上升。
1: És azért láttuk már olyat is, két évvel ezelőtt a szüret alatt a szőlőbogyókból, a gyümölcsből gyakorlatilag napi szinten csökkent a benne lévő nedvesség. Ez azt jelenti, hogy így menet közben aszódott össze, ez egy rosszabb minőségű bort eredményezett, ráadásul kevesebbet.
3: Akkor október közepén, végén, valamikor november elején elszüreteltünk. Ma már a szüret ideje a klímaváltozás miatt, a felmelegedés miatt teljes mértékben előre jött. Szinte már vége van a borheteknek augusztus végén, és már szüretelni kell a boros gazdáknak.
0: 除了高温干旱，病虫害也给匈牙利葡萄种植带来了挑战。
4: Napjainkra viszont komoly kihívások elé néz a szakma. Három nagyon nehéz és nagyon nehezen megválaszolható kihívás áll előttünk. A klímaváltozás, a borfogyasztási szokások megváltozása és megjelent a szőlő-aranyszínű sárgaság nevű fitoplazmás betegség, ami ellen jelenleg még nincs gyógymód. Tehát nagyon komoly kihívásokkal kell szembenézni a helyi termelőkkel. Van, amire már megvan a megoldás, van, amivel nem tudunk mit kezdeni, de töretlenül folyik a szőlőtermesztés és a borkészítés. Igyekszünk minden kihívásnak megfelelni.
5: 塞尔维亚近来持续遭遇高温天气，多地最高气温达到40摄氏度以上。作为一个内陆国家，塞尔维亚境内没有海滩可供消暑，但当地人却拥有自己的清凉密码，那就是山林与河滩。
6: 塞尔维亚有约30%的国土被森林覆盖，而且大多数山地林区距离城市并不遥远，通常只需要1到2个小时的时间，就可以从炎热喧嚣的城市进入清爽舒适的林区。这种说走就走的便捷性，也让近山避暑成为很多当地人的夏日首选。
7: 位于塞尔维亚北部的弗卢什卡山国家公园就是其中的代表。公园于1960年设立，是塞尔维亚历史最悠久的国家公园。这里大约90%的面积被森林覆盖，茂密的绿荫可以将烈日和高温严严实实地阻挡在外。
8: I ovaj prometno je kao što vidite. Brojčano ovaj da kažem precizno Fruška gora ima 80 km, s tim što ima nekih 6-7 popularnih izletišta。
7: 除了大片林海，公园中还分布着众多溪流和小型湖泊，人们既可以沿着林间步道徒步，享受天然大空调，也可以扎进清凉的湖泊游泳戏水，尽享夏日惬意。如果说前往山林避暑是当地人周末或假期的热门选择，那么到河边纳凉早已融入许多人的日常生活。在塞尔维亚第二大城市诺维萨德附近的河滩上，随处可见前来消暑的居民。
9: Mi smo tu svaki dan. Ovdje je i park i reka, znači imamo sve nama, ne treba ništa drugo. I meni također, meni je dovoljno i ispod drveta ili u vodi. Jedino što je vodostaj nizak ove godine, pa nam to pričinjava problem.
5: 据菲律宾国家减灾委员会16号发布的最新数据，截至当天六时。

0: 城长期缺水，果粒生长受限，酒庄面临严峻挑战。
1: Ahogy száraz ki a föld, ezért egyre inkább a csapadék rövid utalva. Ha a csapadék nem jókor érkezik, az azt jelenti, hogy ezek a pici bogyók nem feltétlenül fognak tudni megnőni. Ennél nagyobb gond is lehet, ha túl nagy a meleg és nagyon kevés a csapadék, akkor előfordulhat az is, hogy a növény egy idő után úgy dönt, hogy ő nem a szaporodásra,

0: ugye nem feltétlenül keletkeznek olyan minőségű termékek, vagy termés, mint ami korábban.
1: 与此同时，持续的高温干旱导致葡萄早熟，留给酒庄采摘、加工、酿造的时间变得极为紧迫，也让葡萄酒的生产成本急剧上升。
2: Azért láttuk már olyat is, 2 évvel ezelőtt a szüret alatt a szőlőbogyókból, a gyümölcsből gyakorlatilag napi szinten csökkent a benne lévő nedvesség. Ez azt jelenti, hogy így menet közben aszódott össze. Ez egy rosszabb minőségű bort eredményezett, ráadásul kevesebbet.
3: Akkor október közepén, végén, valamikor november elején szüreteltünk. Ma már a szüret ideje a klímaváltozás miatt, a felmelegedés miatt teljes mértékben előre jött. Szinte már vége van a borheteknek augusztus végén, és már szüretelni kell a boros gazdáknak.
1: 除了高温干旱，病虫害也给匈牙利葡萄种植带来了挑战。
4: Napjainkra viszont komoly kihívások elé néz a szakma. Három nagyon nehéz és nagyon nehezen megválaszolható kihívás áll előttünk. A klímaváltozás, a borfogyasztási szokások megváltozása és megjelente a szőlő aranyszínű sárgaság nevű fitoplazmás betegség, ami ellen jelenleg még nincs gyógymód. Tehát nagyon komoly kihívásokkal kell szembenézni a helyi termelőkkel. Van, amire már megvan a megoldás, van, amivel nem tudunk mit kezdeni, de töretlenül folyik a szőlőtermesztés és a borkészítés. Igyekszünk minden kihívásnak megfelelni.
5: 塞尔维亚境内没有海滩可供消暑，但当地人却拥有自己的清凉密码，那就是山林与河滩。塞尔维亚有约30%的国土被森林覆盖，而且大多数山地林区距离城市并不遥远，通常只需要1到2个小时的时间就可以从炎热喧嚣的城市进入清爽舒适的林区。这种说走就走的便捷性，也让进山避暑成为很多当地人的夏日首选。
6: 位于塞尔维亚北部的弗卢什卡山国家公园就是其中的代表。公园于1960年设立，是塞尔维亚历史最悠久的国家公园。这里大约90%的面积被森林覆盖，茂密的绿荫可以将烈日和高温严严实实地阻挡在外。Prometno je kao što vidite, brojčano da kažem precizno Fruška gora ima je dugačka 80 km. S tim što ima nekih 6-7 popularnih izletišta.
1: 除了大片林海，公园中还分布着众多溪流和小型湖泊，人们既可以沿着林间步道徒步，享受天然大空调，也可以扎进清凉的湖泊游泳戏水，尽享夏日惬意。如果说前往山林避暑是当地人周末或假期的热门选择，那么到河边纳凉早已融入许多人的日常生活。在塞尔维亚第二大城市诺维萨德附近的河滩上，随处可见前来消暑的居民。
7: Mi smo tu svaki dan. Ovdje je i park i reka, znači imamo sve nama, ne treba ništa drugo. I meni također, meni je dovoljno i ispod drveta ili u vodi. Jedino što je vodostaj nizak ove godine, pa nam to pričinjava problem.
8: 据伊朗塔斯尼姆通讯社16号报道，伊朗伊斯兰共和国军队总司令哈塔米当天表示，美国被驱逐已成事实，今后美国将不再获得进入波斯湾、阿曼湾和霍尔木兹海峡的许可。他还强调，美军基地不可能恢复到此前状态，伊朗绝不允许这种情况发生。
9: 据路透社16号报道，受美国政府贸易政策不确定性等因素的影响，德国企业今年上半年对美直接投资总额降至43亿欧元，约合人民币335亿元，为3年来新低。根据德国经济研究所基于德国央行数据的测算，今年上半年德国企业对美直接投资总额同比下降近1/3，与2024年同期相比降幅接近80%，降至2023年以来最低水平。
5: 德国经济研究所的研究员表示，自特朗普在2025年1月重返白宫开

0: 疏散。有数据显示，此次火灾已成为比利时有记录以来规模最大的野火。
1: 据路透社报道，这场野火14号在靠近德国边境的一个自然保护区开始燃起，随后迅速蔓延。当地政府说，过火面积已从14号的约80公顷迅速扩大至16号早上的3000多公顷。欧洲森林火灾信息系统的数据显示，此次火灾规模已刷新比利时2011年创下的记录，当时的过火面积接近1400公顷。受风向变化和浓烟影响，当地政府15号下午要求附近多个村庄的居民和游客撤离。据比利时媒体报道，有约600人接到疏散通知。当地政府部门表示，目前火势尚未得到控制。由于起火地区地形复杂，消防人员难以使用常规方式近距离扑救，灭火行动较为依赖空中力量。比利时已启动欧盟民事保护机制，请求支援。欧盟15号派出3架直升机和2架飞机协助灭火，比利时多地消防力量、军方以及当地农民也投入灭火行动。
2: 受到高温和干旱的影响，希腊和西班牙的山火仍然在持续过程当中，多方力量正在全力扑救。
3: 希腊首都雅典附近的萨拉米斯岛16号发生山火，已造成2人死亡、9人受伤。火场附近340余名居民和游客被从海路转移，目前有200多名消防员与志愿者以及4架灭火飞机与6架灭火直升机参与扑救。鉴于未来数日希腊大陆及爱琴海诸岛仍将面临高危火险天气，希腊海岸警卫队也已进入戒备状态，随时准备在必要时提供救援。西班牙山火持续多日，多地受灾严重。在南部安达卢西亚自治区维尔瓦省，一场山火已延烧10日，过火面积超过 3.8 万公顷。自治区政府主席莫雷诺16号上午表示，目前火势已趋于稳定。与此同时，西班牙东北部阿拉贡自治区维斯卡省的山火过火面积达 1.66 万公顷，消防人员正全力扑救，火势蔓延也已得到一定遏制。
0: 受高温干旱影响，匈牙利今年葡萄收成或将同比减少30%左右，葡萄酒产量下降将不可避免。
4: 匈牙利西部的巴拉顿菲莱德市是传统葡萄酒产区，该市的乔帕克贾斯迪酒庄建于19世纪中叶，如今受高温干旱冲击，土壤伤情恶化，葡萄藤长期缺水，果粒生长受限，酒庄面临严峻挑战。
5: Ahogy száraz ki a föld, ezért egyre inkább a csapadék rövid utalva, ha a csapadék nem jókor érkezik, az azt jelenti, hogy ezek a pici bogyók nem feltétlenül fognak tudni megnőni. Ennél nagyobb gond is lehet, ha túl nagy a meleg és nagyon kevés a csapadék, akkor előfordulhat az is, hogy a növény egy idő után úgy dönt, hogy ő nem a szaporodásra, hanem a túlélésre fogja fordítani az energiáit.
6: És hát ez a helyzet, ez több rétű problémát okoz a szőlőnek is. Ezek a hőhullámos hősokok, ezek meg rontják a szőlőnek a minőségét, nem csak a mennyiségét, a beltartalmát. És ezáltal ugye nem feltétlenül keletkeznek olyan minőségű termékek, vagy termés, mint ami korábban.
4: 与此同时，持续的高温干旱导致葡萄早熟，留给酒庄采摘、加工、酿造的时间变得极为紧迫，也让葡萄酒的生产成本急剧上升。
5: Azért láttuk már olyat is, két évvel ezelőtt a szüret alatt a szőlőbogyókból, a gyümölcsből gyakorlatilag napi szinten csökkent a benne lévő nedvesség. Ez azt jelenti, hogy így menet közben aszódott össze. Ez egy rosszabb minőségű bort eredményezett, ráadásul kevesebbet.
7: Akkor október közepén végén, valamikor november elején elszüreteltünk. Ma már a szüret ideje a klímaváltozás miatt, a felmelegedés miatt teljes mértékben előre jött. Szinte már vége van a borheteknek augusztus végén, és már szüretelni kell a boros gazdáknak.
2: 塞尔维亚近来也遭遇了高温天气，多地的最高气温达到了40摄氏度以上。作为一个内陆国家，塞尔维亚的境内没有海滩可供消暑，但是当地人却拥有自己的清凉密码，那就是山林和河滩。
8: 塞尔维亚有约30%的国土被森林覆盖，而且大多数山地林区距离城市并不遥远，通常只需要1到2个小时的时间，就可以从炎热喧嚣的城市进入清爽舒适的林区。这种说走就走。